és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrű Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsi Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsa Klára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a Bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezésű programot a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Tehetség napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerinte a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírjákné Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8. több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Néptáncos évzáróval telt meg a Békéscsabai főtér. Békéscsabai diáklány képviseli Magyarországot a WorldSkills világversenyen. 3 évszázad csabai története elevenedik meg Bauer Barbara új regényében. 13 rétisas fiókát gyűrűztek meg a Körös Maros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai Szent István tér szerda délután igazi ünnepi forgataggá változott. Itt tartották a 2025-26-os nevelési év, aki nem lép egyszerre, néptánc programjának évzáró zenés táncos rendezvényét. Az Aprók Táncán közel 400 óvodás mutatta be mindazt, amit az év során megtanult. A város szívében felsorakozó népviseletbe öltözött gyerekek látványa sok érdeklődőt és büszke családtagot vonzott. A megjelenteket a város alpolgármestere köszöntötte, aki elmondta, a főtér mindig szép, de amikor óvodásig tölt.

meg népviseletben, az különösen meghitt látvány. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik leghangulatosabb esemény a gyerekek, szülők, nagyszülők és az óvodapedagógusok számára. Hozzátette, hogy az évzáró néptánc program csúcspontja, ahol a gyerekek bemutatják mindazt, amit a nevelési év során elsajátítottak. A közel 400 táncoló óvodás számára ez hatalmas élmény, a családok pedig magukkal viszik a látványt, nem csak fotókon, hanem a szívükben is. A program szakmai hátterét a 7 próbás néptánc iskola biztosít. Együttműködésben a helyi óvodákkal és az önkormányzattal. A kezdeményezés nem csupán tánctanítás, komoly pedagógiai célokat is szolgál. Békés Csaba önkormányzati óvodáiban jelenleg több mint 1500 gyerek jár, és mindannyian részt vehetnek a néptánc foglalkozásokon. Végzős óvodásként pedig mindenki eljuthat a főtéri évzáróra. A néptánc iskola igazgatója Vaszkó János kiemelte, intézményük elkötelezett a szakmai együttműködés és a hálózatosodás mellett, ennek mintapéldája az óvodákkal közös munka. Elmondta, hogy minden önkormányzati óvodában jelen van a néptánc, amelyet az iskola pedagógusai mentorálnak. A program egyszerre érzékenyítő, készség és képességfejlesztő, amely játékos formában segíti a mozgásfejlődést. Hozzátette, hogy a visszajelzések szerint a gyerekek és a szülők is szeretik a foglalkozásokat, és úgy fogalmazott, a fellépés csak a jéghegy csúcsa. Az évzáró pedig ünnepe annak a munkának, amely egész évben zajlik, és amelynek tartalma jóval több annál, mint ami a téren látható. A program végén a szülők is csatlakoztak a tánchoz, a gyerekek pedig, ahogy az óvoda pedagógusok fogalmaztak, most is sok mosolyt csaltak mindenki arcára. Szelei Nóra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégiumának általános ápolószakos tanulója képviselti Magyarországot a World Skills versenyen, amelyet a szakmák világbajnokságoként tartanak számon. A rangos nemzetközi megmérettetést idén szeptemberben rendezik meg Shanghaiban, ahol a világ legtehetségesebb fiatal szakemberei mérik össze elméleti és gyakorlati tudásukat. A Békés Csabai diáknak komoly állóképességre és maximális koncentrációra lesz szüksége, hiszen a nemzetközi mezőnyben 4 napon át tart majd a feszített tempójú versenyzés. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy Békés Csaba számára nagy elismerés és büszkeség, hogy egy helyi intézmény kiváló tehetsége képviselti hazánkat egy ilyen magas szintű nemzetközi porondon.

0: mintegy 1000 oldalon két kötetben dolgozta fel a csabaiak elmúlt 300 évét Bauer Barbara, az évtizedekig Egyeken élő békés csabai kötődésű író. A Híd építő című iker kötet első részét ősszel, a másodikat pedig szerdán mutatta be a Békés megyei könyvtárban. Az írónő hangsúlyozta, hogy mivel nem dokumentum történet és nem tény irodalom, hanem fikciókkal átszőtt regény. Úgy fogalmazott, hogy a tótok érkezésének idejéből nincsenek személyes élmények, ezért a korabeli viseletek, a táj és a török dúlás utáni állapotok ismeretében kellett elképzelnie a történteket. A Békés csabai hagyományőrző kulturális kör elnöke Mácsai Sándor különlegesnek nevezte, hogy egy nem csabai születésű alkotó ilyen részletességgel foglalkozik a város múltjával. Felidézte, hogy korábban már közösen készítettek egy Máté Péter estet is. Elmondta, hogy a két kötetes mű elkészültével közös feldolgozást terveznek, és már most biztos, hogy szeptember 28-án rendkívüli bemutatót tartanak az evangélikus nagy templomban. Békés Csaba polgármestere Szarvas Péter szerint a regény bemutatója nem csak irodalmi különlegesség, hanem lélekemelő esemény. Úgy fogalmazott, hogy a mű több mint 300 év történetét, az újratelepítést követő időszakot mutatja be egy családregény formájában. Kiemelte, hogy Bauer Barbara nagyszerűen ábrázolta a csabaiak, szlovákok, magyarok, zsidók és németek kitartását és hitét, amellyel a nehéz helyzetekben is formálták saját életüket és a közösség jövőjét. A cím arra utal, hogy a város lakói mindig hidat képeztek egymás között, és Békés Csaba 1718-as újratelepítése óta élő, nyüzsgő város maradt. A bemutatónak könyvtár igazgatója Juhász Zoltán és a polgármester köszöntötte a résztvevőket. Bauer Barbara beszélgetőtársa ezúttal dr. Valastyán Pál jogász volt. Súlyos technikai meghibásodás érintett több száz ingatlant sarkadon, miután egy jármű nekiütközött a Jókai utca és a Gyár utca sarkán található trafóállomásnak. Az ütközés következtében a hálózat túlfeszültség alá került, és 13 utcában tömegesen hibásodtak meg a háztartási gépek, derült ki a város közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A bejegyzés szerint a trafókörzethez tartozó, mint egy 300 ingatlanban működő elektromos berendezések sorra mentek tönkre. Az első lakossági jelzések kedden érkeztek az önkormányzathoz, amely ezt követően több egyeztetést folytatott az áramszolgáltatóval. A megbeszélések eredményeként mára egyértelművé vált, milyen lépéseket kell megtenniük a károsultaknak. A város polgármestere dr. Mokán István elmondta, az áramszolgáltató pozitívan állt a helyzethez, és teljes nyitottságot mutat a lakossági kártérítési igények peren kívüli rendezésére. A károsultaknak az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft-nél kell bejelenteni igényüket e-mailben. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat ingyenes ügyvédi és hivatali segítséget biztosít mindazoknak, akik támogatást igényelnek a kártérítési folyamat során. Április utolsó napjaiban rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Szakemberei. A Kissárréten és a Kettős Körös térségében összesen 8, a dévaványai ecsegi pusztákon pedig 5 fiatal madár kapott ornitológiai jelölést. A Kissárréteni már harmadik éve gyűrűzik az itt költő rétisas párok fiókáit. Idén 3 fészeknél tudták elvégezni a munkát, a negyedik helyszín az a vízzel körülvett terep miatt kimaradt. A szakemberek így 6 fiókát láttak el gyűrűvel, mindegyik pár 2-2 fiókát nevelt. Ezt követően a kettős körös közelében költő egyik párnál további 2 fiatal madár kapott jelölést. A térségben további 3 rétisas pár is sikeresen költ, fészkeikben összesen 4 fióka nevelkedik. A dévaványai ecsegi pusztákon és a körös ártérben pedig 9 rétisas pár költ, ezek közül 7 a gyűrűzésre kijelölt mintaterületen. A fészkek ellenőrzésekor az is kiderült, hogy 3 fészekalj idő előtt tönkrement, a maradék 4-ben azonban megfelelő méretű fiókák vártak a jelölésre. A Nemzeti Park dévaványai tájegységében ez volt az első alkalom, hogy rétisasokat gyűrűztek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világ mindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófia

0: oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
0: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el mindenképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttel való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, a tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szent Györgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeisel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most mondom így, nem nagy képviségként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpálya, abban való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdése. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának a kutatása.
1: Pontosan, így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Rádió.
1: Kezdett izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezésének szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krébersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémiatudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépíthetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol száz világ testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Mársa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer erősítés, látásjavítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is, tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet- és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-ből 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezentúl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy Minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit angol, illetve Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt. Tehát olyan angolra fordítás, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a a világában, megtett a tudomány és életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Rádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorával 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szentgyörgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szentgyörgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szentgyörgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zerdi időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julavári-ban pihen, hanvai, nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális ember ez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, síelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut,
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták, akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen? Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyinek azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai dédnagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tiszti főorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a dédnagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött.
1: Igen.
0: Családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság, az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet való,
1: hogy az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent Györgyi Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpől Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanácsokat, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagy is energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fára másztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgj bele az energetikába úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van, tehát hogy...
1: És benned is benned volt, igen. Csak nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle. Elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismerettségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy

0: 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakál el keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
0: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Mert manapság ugye nyilván, aki boszorkának, boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
0: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekbe jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekbe jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekbe jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokba jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken is, ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszülettünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életbe velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább, nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdeni ekként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel is. És valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy robot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriási. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges Igen. képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
2: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a bosszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani. Tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon. Kint voltunk az Everness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan-amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsabőbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Sport Rádió.
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
3: Nehezebben állnak bele a bosziságukba?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
3: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
3: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak. Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
3: Sőt, és még mondani sem kell, igaz,
2: így
3: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumásság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekbe, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
3: Sámánok,
2: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszút.
3: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni. Most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más
3: csoportok.
2: A másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia. És visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
3: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld, de például ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
3: teljes
2: ilyen...
3: Teljes paradox állapot, igen,
2: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
3: Olyan nincsen, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogy elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
2: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy beszélsz róla.
3: Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle. Megijedtem tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
2: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek? És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem? Hogy különleges képesség, de milyen szempontból?
3: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukámnak pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, amilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
2: nem
3: az én anyukám. Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
2: Egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
3: Igen.
2: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
3: Így van.
2: Mindig ezek a hátsó szándékok.
3: Hát mert van, tehát hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
2: meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen, hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni. Igen. Behogy bennem ez így. Így csapódott.
3: Ez így van, és ez tényes való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelem. Kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
2: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
3: Pedig milyen jó lenne egyébként, pipakod a érnénk. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkbe, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
2: És nyertél, drága Böbe?
3: Igen.
2: Helyes. Nagyon
3: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
2: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
3: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
2: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
3: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
2: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
3: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
2: Fuss és pöt!
3: Igen! Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, Böbe!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Rózsabőbe Modern Kori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 14 helyszínen tartott házkutatást és 5 embert fogott el a rendőrség, miután 2 éves nyomozás során állami és egyházi gyermekotthonokban történt súlyos bántalmazásokat és hivatali eltusolásokat tártak fel. A tisztító tűz nevű műveletben a terrorelhárítási központ is részt vett, a nyomozók pedig legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény ügyében gyanúsították meg a gondozókat és az intézményvezetőket. Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, jelentette ki magyar

0: NATO misszió keretében, és megerősítette, hogy hazánk ismét megbízható partnere lesz a katonai szövetségnek. A felek emellett megvitatták a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs találkozó előkészületeit, amelynek középpontjában a védelmi beruházások növelése és a védelmi termelés fokozása áll majd. Visszautasítja a kollektív megbélyegzést és a szakmát érintő politikai indulatokat a magyar bírósági végrehajtói kar elnöksége a Tisza kormány átszervezési terveire reagálva. A szervezet közleménye szerint a hivatásrendet érő általánosító és maffiázó kijelentések indokolatlanul gyengítik a közbizalmat és torzítják a jogszerűen működő végrehajtók társadalmi megítélését. Bár az elnökség elismeri a Völner Stadl ügy súlyosságát, hangsúlyozzák a személyes felelősség elvét a kollektív bűnösséggel szemben. A kormány a választási programjának megfelelően a kar megszüntetését, a végrehajtás állami kézbevételét és non-profittá alakítását, valamint a teljes rendszer átvilágítását tervezi. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Ez a Start Rádió. Jó reggelt kívánok. Hétfő van. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a munkahetet, és hozom a jó zenéket a nap indításához. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a reggelt.

0: Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Micsoda paradoxon, hogy pont június 1-e hétfőre esik. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Külön csókoltatom a tündéket, ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül még a Konrádok, az Angélák, a Tordák, a Justinok, a Paulinák, a Hortenziák, a Simeonok és a Fortunák is ünnepelnek.

Itt a Start Rádió június 1-jében a Tündék névnapja. Köszöntjük őket is, és persze a mai nap születésnaposait, akik egy napon ünnepelhetnek Marilyn Monroe-val, de ezen a napon látta meg a világot Priele Cornelia színésznő, és ezen a napon született Kálai Gyura, aki ugye 65 és 67 között a miniszter tanácselnöke volt.

0: reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen a hét legelső munkanapján. Remélem, hogy azért a hétvégén sikerült magunkat kipihenni mindenkinek, és most újult erővel és energiával vághatunk bele egy újabb munkahétbe. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. 7 órakor híreket mondunk, aztán pedig jövök, és hozom a hasznos információkat, valamint a legjobb dalokat.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 20 pontból álló a magyar önkormányzati rendszer reformját célzó javaslatcsomagot küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet üdvözölte az önkormányzatok saját minisztériumának és a parlamenti szakbizottság megalakulását. Ugyanakkor jelezték, hogy Magyar Péter miniszterelnöktől és Lőrinc Viktória szakminisztertől eddig nem kaptak választ a tárgyalási megkereséseikre. A szövetség által benyújtott stratégiai anyag egyebek mellett sürgeti az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás eltörlését, valamint egy állandó kormányzati-önkormányzati érdekegyeztető fórum létrehozását. A Fidesz határozottan visszautasította a diplomata útlevelek kiadásával kapcsolatos kormányzati vádakat, és azt állítja, hogy az okmányok használata minden esetben törvényes volt. Az ellenzéki párt közleménye szerint az útlevelek emelkedő számát a 2010 után folyamatosan bővülő nemzetközi gazdasági és kulturális kapcsolatok indokolták. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László ugyanakkor korábban közölte, hogy Szijjártó Péter minisztersége alatt mintegy 1500 útlevelet adtak ki egyedi döntéssel, sokszor indokolatlanul, ezért a Tisza kormány közel 1000 okmány visszavonását kezdeményezte. Megszavazta a Fidesz és a KDNP frakciója és a Tisza párt által benyújtott a képviselői tiszteletdíjak és juttatások 40%-os csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentést, amely nem veszélyezteti a parlamenti munka minőségét. A javaslat értelmében jelentősen szűkülnek a képviselői juttatások, az irodabérleti keret 52%-kal, a lakhatási támogatás pedig 31%-kal mérséklődik, miközben teljesen megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselők üzemanyag kerete.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: 7 óra is elmúlt már, ez bizony a Start Rádió sok zenével és most még többel. Kezdjük együtt ezt a munkahetet is. Köszönöm szépen, hogy a hétfői reggelt is együtt indíthatjuk. Egy jó friss kávé, egy jó reggeli, és már megvan a mai napunk első pozitív impulzusa. Azért ez sokat segíthet.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallott.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán meg a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma csökken a felhőzet, aztán erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több alkalommal is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reggel is Start. Music Latte.
4: Start Rádió.
5: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Ma is sok zenével és persze most még többel. Nézegettem itt a hosszú távú előrejelzéseket. Én nem szeretem, hogyha nagyon nagy a kánikula. Hát gondolom sokan vannak ezzel így, persze a vízparton azért mégiscsak más erről az embernek a véleménye, mint mondjuk a munkahelyén. Száz szónak is egy a vége, egynek pedig száz. Nézegettem a hosszú távú előrejelzést, és egyébként egyelőre még az a nagyon-nagyon meleg kánikulás idő elkerült minket. Persze lesznek 30 fok környéki, fölötti hőmérsékleti értékek a következő hetekben, de egyelőre még arról nem számol be a meteorológia, hogy ez a 35, meg 36, meg 40 fokok lennének. Szóval én ennek picit örülök.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Június 5-től budapesti Wagner napok. A MIPA hagyományos, világhírű, komoly zenei eseménye kezdődik. Múzeumok éjszakája június 20-án, amelyen a fővárosi múzeumok egyetlen karszalaggal, éjszakában nyúló tárlatvezetésekkel, koncertekkel és családi programokkal várják a látogatókat. Milyen lények éltek itt a késő krétakorban? Megtudhatjuk a Munkácsi Mihály Múzeum Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című időszaki kiállításán.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Lab.

0: Július 1-je van, a Tejvilág napja. 1911-ben ezen a napon alakult az első magyar filmvállalat. Ezen a napon 1958-ban Franciaországban Charles de Gaulle alakított kormányt a szocialista párt részvételével, és ezen a napon tartják a pedagógus napot.
1: Sokat nevet, sokat

Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével, és most még többel közeledünk a 8 óra felé. Én jó ébredezést kívánok a későnkelőknek, és természetesen jó munkát annak, akinek már el kellett kezdeni a GDP termelést így a hét legelső munkanapján. Az biztos, hogy a következő órában hozok aktuális információkat, friss híreket és jó zenéket, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni. Sok a szeret.

0: 8 óra is elmúlt, kezdjük együtt ezt a munkahetet. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, én várom még ebben a 60 percben. Rengeteg hasznos információval és persze jó zenével. Igyekszem azért a hangulatot beállítani, hiszen tudom jól, hogy a hét legelső munkanapjának legelső munkaórája azért nem a legkellemesebb.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Thank you.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió.
2: Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Főnök, megyünk a vásárba.
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak. Sok a szere?
8: Stort.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Minden a foci VB-ről fog szólni szépen lassan, hiszen egyre közelebb a dátum, amikor ez elrajtolhat. Ronaldo is utazhat a nyári labdarúgó világbajnokságra, helyet kapott a portugál válogatott 27 fős keretében.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Nagyon hangos volt tőle a világsajtó az elmúlt években, hogy Shakira adót csalhatott. Hát most a bíróság azt mondta, hogy ez bizony nem így volt, vagy hát legalábbis nem tudták bizonyítani. Ez az egész pontos információ. Több mint 60 millió eurót kaphat vissza a spanyol adóhatóságtól ennek okán Shakira, mert nemes egyszerűséggel a spanyol központi büntető bíróság szerint a hatóság nem tudta bizonyítani, hogy a sztár 2011-ben 180 napnál többet tartózkodott volna Spanyolországban.

start rádió sok zenével és most még többel. Pillanatokon belül 9 óra lesz, én ezzel már a hálás vagyok az elmúlt 3 óra hosszás figyelemért. Természetesen nem megyek messzire, hiszen holnap is jövök majd, és a reggel 6 órától együtt indíthatjuk a napot.

fucking

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ma is itt vagyok, meg annyi jó zenével és vidám hangulattal, hasznos információkkal rádiózunk együtt a következő két órában. Üdv a fedélzeten!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sokat zenél, és még több.
1: Start Rádió.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene,
1: Start Rádió,
6: és még több.

zene és még több sportrádió nanapiloda szól. Hoztam néhány érdekességet, a nagyvilágból a mai nap történéseit gyűjtöttem össze. 1911 eme napján megalakult az első magyar filmvállalat például. Illetve 1957 óta ünnepeljük a mai napon a tejvilágnapját.

0: 1926-ban pedig megszületett Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. Ezek voltak a mai nap fontosabb eseményei.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

zene, és még több a Start Rádión a napi lazas szól, az első óránk pedig már a végéhez is ért. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról se, a tündékre illő gondolni, illetve a Konrádokra, nekik nagyon boldog névnapot. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket és az érdekességeket. Rádiózunk együtt!

és még több a Start Rádión a Napilózzal szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is. Nem sokára a csontjaik egészségének megőrzése érdekében hozok néhány hasznos tanácsot és tippet. Rádiózunk együtt ebben a 60 percben is. Meg annyi jó dallal. Start

0: zene és mégtől a Start Radio-n a napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet az egészség megőrzés érdekében és a csontok egészségének megőrzésére. A szakemberek szerint a kalcium csontjaink egyik legfontosabb építő eleme. Sokan úgy gondolják, hogy csak gyermekeinknek van szüksége kalciumra, pedig rendszeres bevitelével megelőzhetők az időskori csonttörések és lelassítható a csontritkulás folyamata. Ennek érdekében érdemes napi minimum 500 mg kalciumhoz juttatni a szervezetet, az alábbi ételek fogyasztásával pedig hozzájárulhatunk csontjaink egészségének megőrzéséhez. Ezek a mák, a mandula, a földi mogyoró, a baba spenót, a borsó, a sajtok és az egyéb tejtermékek. Ne feledkezzünk meg a napi minimum 2000 nemzetközi egység D-vitamin, K1 és K2 vitaminok, valamint ásványi anyagok rendszeres bevitelérről sem. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Rádió.
1: Stort Rádió, a napiloza szól. Ennek értünk a végéhez ma is. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 260 percben. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. május 31-e vasárnap déli 12 óra van. A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békéscsabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békéscsabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békéscsabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a békéscsabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békéscsabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a média centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpár verseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békéscsabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrűt Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsak Lára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról.

0: 8. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezési programot a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Tehetség napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerint a város kulturális életének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírják Né, Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a Tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a Tehetségnap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye Esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8-osig több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd, te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak itt.
7: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene is, még több benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok! A férjemnek, aki ma is rohan egyik megbeszélésről a másikra, szeretnék küldeni egy dalt. Ha hallod, üzenem, az ebéd vár, ne dolgozz túl magad. Puszi, Niki.

0: Startrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belváros.

0: Városában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
1: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint. Valamennyi 500 grammos Barilla tészta 549 forint. Míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
0: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, ki milyen dalnak örülne. Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Itt szól a következő kérésünk, sziasztok! Egy pörülsebb zenét kérnék minden hallgatónak, aki most a konyhában, az autóban vagy a munkahelyén ebédel. Rövid a szünet, de a zene belefér. Aláírás, Marcsi.

0: parton.
1: Sok a zene,
2: Stort Rádió,
1: és még több.
3: Stort Rádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhez érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, a kollégáimnak szeretnék küldeni egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi, Tündi.

szürke taxival, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

0: Ez most volt rádió, sok zene is, még több. És ma június 1-jéhez értünk a naptárunkban, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Tünde nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig a híres szülinaposokat illeti, ma ünnepel Botos Éva magyar színésznő, szintén ma ünnepel Alanis Morissette kanadai, amerikai énekes, és ma ünnepli születésnapját Morgan Freeman, oszkárdíjas amerikai színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin. Start rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kett hajnalban délnyugaton, valamint északon pára kötfoltok képződhetnek. Napközben napos, gomoly felhős időben lesz részünk. A Dunától keletre növekedhet meg erősebben a felhőzet, ahol többfelé, míg nyugatabbra csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcs hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma június 1-jét írjuk, és ez a nap több érdekességet is tartogat számunkra. Ma ünnepeljük például a tejvilágnapját, amely a mindennapjaink egyik legegyszerűbb, mégis legfontosabb élelmiszerére hívja fel a figyelmet. A mai nap a magyar filmtörténetben is különleges helyet foglal el. 115 évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg az első magyar filmvállalat, amely egy új korszak kezdetét jelentette a hazai mozgókép kultúrában. És hogyha egy pillanatra Európára tekintünk, 144 évvel ezelőtt a Nyugatalpok egyik fontos átjárójában megnyílt az Olaszországot és Svájcot összekötő vasútvonal. Egy olyan mérnöki teljesítmény, amely közelebb hozta egymáshoz az embereket, a kultúrákat és a távoli vidékeket. A mai nap tehát egyszerre szól a mindennapok apró örömeiről, az alkotásról és az összekapcsolódásról. Legyen ilyen a hétfőnk is, hozzon új lehetőségeket, inspiráló pillanatokat és olyan találkozásokat, amelyek gazdagabbá teszik a napunkat. Ezt kívánom mindenkinek.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
2: Start Rádió.

Ez a Stolt Rádió, sok zene is, még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A szeretet gyógyít, a bizalom megerősít, a hála felemel, a megbocsátás szabaddá tesz, a hit pedig végtelen békét ad. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

the time is right to enjoy yourself.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több a Recki Zoltán. Ebben az órában jön a Culture Beat-től a Crying in the Rain. Itt lesz majd Tina Turner, a Beloved és az E-Type egy-egy dalap. Kedves délutánt, hallgassuk együtt a Startot, benne az Erasure-t, itt a You Surround Me. Don't.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
3: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Jó ötlet, Micike!
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
5: Start Rádió.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, június 1-e van, a mai nap a tündék ünneplik névnapjukat. A tünde név Vörös Marti Mihály alkotása, a tündér szóból és első ízben a Csongor és Tünde című drámai költeményben bukkant fel. Kedves tündék, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Június 5-től budapesti Wagner napok. A MIPA hagyományos világhírű komoly zenei eseménye kezdődik. Múzeumok éjszakája június 20-án, amelyen a fővárosi múzeumok egyetlen karszalaggal, éjszakában nyúló tárlatvezetésekkel, koncertekkel és családi programokkal várják a látogatókat. Milyen lények éltek itt a késő krétakorban? Megtudhatjuk a Munkácsi Mihály Múzeum Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című időszaki kiállításán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza párt 133 képviselőjének szavazatával jóváhagyott döntéssel leállítják a korábbi Orbán kormány által elindított kilépési folyamatot, amely idén júniusban ért volna véget. Magyar Péter miniszterelnök az előterjesztést az emberi jogok védelmével és a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények felelősségre vonásával indokolta, és megerősítette, ha egy ICC által körözött személy lép Magyarország területére, őt a hatóságoknak őrizetbe kell venniük. A miniszterelnökség helyettes államtitkárává nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vanda kormány szóvivőket. A magyar közlönyben megjelent kormányzati határozatok mellett az is hivatalossá vált, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök megerősítette Pósvai Mihály akadémikust a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében. A friss közlönyben emelkedtek jogerőre azok a parlamenti döntések is, amelyek 5 vizsgálóbizottság felállításáról szólnak, köztük a végrehajtási és a Magyar Nemzeti Bankot érintő visszaélések kivizsgálására. A pedagógusokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével és a diákok túlterheltségének mérséklésével kezdi meg a munkát a kormány az oktatásban, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével Nagy Erzsébettel folytatott egyeztetés után közölte, céljuk egy emberközpontúbb és korszerűbb környezet kialakítása, amelynek részeként felülvizsgálják a pedagógus teljesítményértékelő rendszert és a továbbképzési szisztémát is. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ma van egyébként a tej világnapja, 1957 óta, hát nem tudom, ünneplik. Én sosem láttam senkit ünnepelni a tej világnapját, legfeljebb meginni egy pohár tejet, én azért nem viszem túlzásba. Ebben az órában, a Starton, hozom a Vinetown-tól a Your Woman című dalt. Itt lesz majd a Propagandától a Duel, jön a Midnight Oil, az Aerosmith és Rick Astley. Egy-egy felvétel, kellemes délutánt! Hallgass the Startot, then az AH-t, itt a The Sun, Always Shines!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: És még több. Now this is

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

lehet zápor, zivatar, aztán napközben csökken a felhőzet, és egyre több helyen napos idő, valószínű fátyol és gomoly felhőkkel. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 15, míg holnap délután 28 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád, Apáca és Kaszaper között is. Békés Csabának Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Köröstadány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 14 helyszínen tartott házkutatást és 5 embert fogott el a rendőrség, miután 2 éves nyomozás során állami és egyházi gyermekotthonokban történt súlyos bántalmazásokat és hivatali eltusolásokat tártak fel. A Tisztító Tűz nevű műveletben a terrorelhárítási központ is részt vett, a nyomozók pedig legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény ügyében gyanúsították meg a gondozókat és az intézményvezetőket. Ittas vezetés miatt folyik eljárás Varga Lőrinc Mihály, a Tiszapárt 25 éves országgyűlési képviselője ellen, aki a közösségi oldalán ismerte el a felelősségét. A politikus leírta, hogy 1,5 éve egy rutin ellenőrzés során mutatott ki alkoholt a szervezetében a szonda. Varga hangsúlyozta, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, így meg fogja szavazni a saját mentelmi jogának kiadását és államjogi következmények elé. Áramütés veszély miatt globális visszahívást indított a BMW a Debrecenben készülő új generációs iX3-as elektromos modelljére, és ideiglenesen leállította a járművek átadását. A német közlekedési hatóság szerint világszerte 145 darab, tavaly november és idén február között gyártott autó érintett a fedélzeti töltőelektronika hibájában, amely miatt feszültség kerülhet a karosszériára. Sérülés eddig nem történt, a gyártó a hibás alkatrészek cseréjével orvosolja a problémát. Végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról döntött az országgyűlés 145 igen szavazattal. A Tisza frakció által kezdeményezett testület célja a Shadow Völner ügyhöz hasonló esetekből eredő rendszer szintű hiányosságok vizsgálata és a felelősség megállapítása. A 6 tagú bizottságnak december 31-éig kell elkészítenie a jelentését, valamint megfogalmaznia a javaslatait egy állami, non-profit és átláthatóbb végrehajtási modell kialakítására.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, 5 óra 2 percen. Aracki Zoltán vagyok, hihetetlen születésnaposaink vannak ma. Például 67 éves a mai napon Ellen Wilder, zenész, a Depeche Mode együttes egykori tagja. 66 éve született Simon Gallup, a The Cure együttes tagja. 58 éves Jason Donovan, aki amellett, hogy énekes, amellett színész is. 79 éve született Ronnie Wood, angol gitáros és basszus gitáros a Rolling Stones tagja, szóval őrület. Sőt, 52 éves a mai napon Alanis Morissette, többszörös Grammy-díjas kanadai-amerikai énekes, dalszövegíró, zenei producer és színésznő. Ebben az órában jön rövidesen a Pet Shop Boys-tól a Suburbia. Itt lesz majd Seal, a Telenova, a Nickelback és Lenny Kravitz is. Most viszont kezdünk egy születésnapossal. Alanis Morissette következik a starton. Itt a

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sok a

Budapest tart a 98.4-en. Új hét, új esély a polleneknek, jelenleg a fenyőfélék és a pázsitfűfélék magas tartományban, közepes a bodza, az útifű és a csalánfélék koncentrációja. Ma hidegfronti hatás van, ezért az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok előfordulhatnak. Záporokra, zivatarokra számíthatunk, helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhő szakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel, emiatt a közlekedők sokfelé találkozhatnak vízes, csúszós utakkal, néhol vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. Vigyázzatok magatokra, jó utat a közlekedőknek!

Sportrádió. Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, olyan hírt találtam, hogy még a vizet is mellé öntöttem, egy európai kutatócsoport kifejlesztett egy öregedés gátló koktélt, amely patkányoknál akár 30%-kal is meghosszabbított az élettartamot. És ugye felmerül ez a kérdés, hogy miért jó az, hogyha a patkányok tovább élnek? Hát például azért, mert előbb vagy utóbb elképzelhető, hogy embereken is alkalmazzák, de várj ki a végét, a titkos recept két összetevője eddig daganatok kezelésére szolgált, és együtt úgy tűnik, hogy működik. A patkányok újra fiatalnak érzik magukat. A kutatók azonban figyelmeztetnek, hogy ne rohanjunk még a patikába, ez a koktél egyelőre csak a rákcsálóknál működik. Reméljük, hogy nem csak a patkányok élvezhetik ennek a csodaszertnek a hatását, hanem előbb-utóbb az emberek is.

0: Rítmus. Rítmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra az a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ebben az órában jön Sting és a Shape of My Heart. Érkezik Marky Mark, Pink és a Tears for Fears egy-egy dala. Érdemes tehát ebben az órában is a Startot hallgatni, ahol Guru Josh tolja tovább itt az Infinity.

Let's go.

korú amerikai filmszínésznő. 115 éve alakult meg az első magyar filmvállalat. 89 éve született Morgan Freeman, amerikai színész. 79 éve született Ronnie Wood, angol gitáros és basszusgitáros, a Rolling Stones tagja. 52 éve született Alanis Morissette, többszörös Grammy-díjas kanadai-amerikai énekes, dalszövegíró, zenei producer és színésznő. Nem láttam még filmben játszani. Hát ez van én hiányosságom nyilván. 67 éves a mai napon Ellen Wilder zenész, a Depeche Mode együttes egykori tagja. 66 éve született Simon Gallup zenész, a The Cure együttes tagja. 58 éve született Melbourne-ben Jason Donovan, Everyday színész és énekes, és 57 éves a mai napon Terry Polo, angol színésznő, őt a, mondjuk az Apádra ütökben láthattuk, ő volt az asszony, a feleség, Ben Stiller felesége, és már 57 éves.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza párt 133 képviselőjének szavazatával jóváhagyott döntéssel leállítják a korábbi Orbán kormány által elindított kilépési folyamatot, amely idén júniusban ért volna véget. Magyar Péter miniszterelnök az előterjesztést az emberi jogok védelmével és a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények felelősségre vonásával indokolta, és megerősítette, ha egy ICC által körözött személy lép Magyarország területére, őt a hatóságoknak őrizetbe kell venniük. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javítóintézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt szülőutcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. A pedagógusokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével és a diákok túlterheltségének mérséklésével kezdi meg a munkát a kormány az oktatásban, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével Nagy Erzsébettel folytatott egyeztetés után közölte, céljuk egy emberközpontúbb és korszerűbb környezet kialakítása, amelynek részeként felülvizsgálják a pedagógus teljesítményértékelő rendszert és a továbbképzési szisztémát is.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Szlávik György, Frost Gelegen, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Vendégünk a stúdióban Szlávik György, Frost Gelegen. Szervusz!
4: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nos, Gyuri, nagyon régóta ismerjük egymást, de még ilyen mélyreható beszélgetésünk még soha nem volt. Visszamegyünk a gyerekkorba. Áruld el nekünk, légy szíves, hogy hogyan indult a te zene iránti vonzalmad, mikor kezdődött ez, pontosan időszámításunk előtt, úgy lőjük be.
4: Körülbelül, hát ez középiskola, akkor még 6-11 volt, nem tudom, most már nem úgy hívják. 6-11-nek hívtak, én oda jártam, csak fiú osztály volt, tehát ott bulit csinálni egy kicsit más volt, egy kicsit, na mindegy, és ott ismerkedtem meg magazót, és nagyon jó barátom, osztálytársam volt, Pap Norbi barátom, és mi elkezdtük az akkor nagyon rétegnek számító, ez 98, azt hiszem körül van, még előtte 97 körül lehetett ez.
3: Az a technónak az aranykorszak.
4: Technónak az aranykorszak, viszont itt a megyében nem nagyon volt, tehát hogy mi, még akkor, hogy egy ilyen bulit lássunk élőben, nekünk el kellett utazni, tehát mi Pestre jártunk az erős, tehát voltunk többször, még a Patexban, ilyen hyperspace-eken, durva hely volt, igen. És akkor gondoltuk, hogy mi is biztos tudnánk ilyet, vagy szeretnénk ilyet csinálni, és az első ilyenünk volt, Norbival csináltunk egy iskolába egy ilyen rendezvényt, mi is tornaterembe.
3: Az mondjuk jó, mert ugye akusztikailag
4: az egyszerűen brilliáns, és ez olyan jól sikerült, emlékszem, ezt már meséltem több helyen, hogy olyan hangcuccokat sikerült ismerettség által összeszedni meg technikát, hogy fényeket, meg ilyeneket, hogy gyakorlatilag kaptunk igazgatói dicséretet, amiről előtte nem nagyon hallottunk, hogy van
3: de mi
4: ilyen.
3: De jól szóltak a cuccok?
4: Jól vagy szólt, meg komolynak nézett ki az egész, ja. Meg voltak, és rajta mi is ott próbáltunk zenélni, akkor azért az nem annyira ment ilyen előre elkészített blokkokat is csináltunk, emlékszem. És tudom, talán vagy Norbinak, vagy nekem volt is ugyanilyen, tehát negatívban volt talán igazgatói megrovónk, és tudom, ez külön biznisz volt, hogy ezt ki tudtuk oltani, ezt a kettőt egy nullára, mindegy az érdekesség. És mivel ez tök jól sikerült, akkor kitaláltuk, tudnánk csinálni mi is ilyen rendezvényeket, illetve szeretnénk, ugye, ez így helyes. És akkor még volt egy diszkós barátunk, a Kolosi Dani, a Dani szegény, ő már nem ilyen szegény, és ő nagyon sokat segített nekünk akkor, meg azután is, és akkor kerestünk helyszínt, és a Fegyveres Erőklubjában, a FEG-be volt erre lehetőségünk, hogy még talán az emeleten, a legtetején volt egy ilyen klubhelység, azt hiszem, igen, ott kezdődött egy termes, és ott csináltunk kitaláltuk a nevet, még a saját nevünket is akkor kezdtük így kitalálni.
1: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Tényleg ezt kérdezni is akartam, hogy ez a Frost Gelegen a Szlávik Györgyből lesz, hogy,
2: igen,
1: hogy
2: ez teljesen.
1: Ez hogy érkezett?
2: A Frost az akkor jött a talán a Penge című filmből, azt hiszem. Volt ott a negatív szereplő volt a Frost, a Penge egybe, igen. És közben, ja, rendezvények, hát persze a név az onnan jött, hogy akkor én már Start Rádióba dolgoztam, és benne voltam a szervezésébe egy posteleki majálisnak, és ott mindenkinek két neve volt, emlékszem, akik ott zenélt, és a Varga Attila barátom, ő mondta, hogy akkor legyen nekem is két nevem, és ő ilyen sportriporter volt, és valami focista nevéből, vagy valami odabígyeztette ezt a nevem után, és akkor ez így maradt gyakorlatilag, hogy senki ne tudja kiejteni, meg leírni helyesen, és akkor ez így kitűnő lett, tehát ez maradt. Na de a kezdetek vissza, igen, a fekbe csináltuk az első bulit, nem emlékszem pontosan, de azért már ilyen pár százan eljöttek, pedig akkor a vendég nem is, tehát viszonylag nagy név volt magyarországi szinten, mert a DJ Gregát hívtuk el, tök jó fej volt, aranyos volt, akkor a Free magazinba ő bedolgozott, azt hiszem, vagy ott dolgozott, vagy a ismerősei, erre nem emlékszem pontosan, de lényeg az, hogy hozta magával a Free magazinos két csajt, és gyakorlatilag interjút csináltak velünk már az első bulinkon, hogy itt a környéken milyen rendezvények vannak. Ezt meg is találtam valamelyik nap, de ott nagyon érdekes, hogy le vagyunk fotózva, lépcsőn ülünk, meg ott még ilyeneket találtunk ki, hogy a lépcsőkre végig gyertyákat raktunk, ez elképzelhetetlen lenne most.
1: A vendégek egyébként tudták, hogy milyen buliba érkeznek? Mert ugye akkoriban ez eléggé réteg műfaj volt.
2: Elég réteg műfaj volt, és akkor a Start Rádió az eléggé mögé állt ennek, tehát valami nagyon kedvezményesen tudtunk hirdetni, illetve mi Norival borzasztó sok időnk arra ment rá, hogy kinyomtattuk a plakátokat, tehát pénzt is azért családi segítséggel, de nem egy borzasztó összegeket, amit tudtunk, mi is összeszedtünk. És mi hajnalokig jártuk a megyét, és mi plakátokat ragasztottunk ki.
1: Ez mondjuk ismerős, igen.
2: Igen, és az igazán remek érzés volt, hogy mikor hajnalban visszajöttünk Békés Csabára, akkor már az összes le volt plakátolva a másik diszkó által.
1: Ez is ismerős, igen.
2: Úgyhogy gyakorlatilag így kezdődött, és ott aztán több rendezvényt is csináltunk, és egészen nagy nevek, tehát a Hyperspace-es DJ-k, illetve több termet is csináltunk, tehát a Drum & Bass-től kezdve több műfaj volt. Volt, hogy lépcsőfordulókban emlékszem, mi volt a nevük? Skandináv Gibbons, azt hiszem valami porszívott csöveket fújtak, és de nagyon jó hangulata volt, meg jó, tényleg jó volt az egész. Volt, hogy bent oszlopokat betekertünk alufóliával, nem tudom ezt, hogy jutott eszünkbe, gyakorlatilag 4 másodpercig tartott az egész, mert rezgett, és azonnal egy tévték az egészet. Szóval a több bulit megéltünk, és jól is ment, tehát fölmentünk ilyen, nem tudom, 1000-1400 főig, tehát elképzelhetetlen lenne már most egy ilyesmi.
1: És akkor úgy vetted észre, vagy úgy tapasztaltátok, hogy akkor a odajáró emberkék vevők erre a stílusra?
2: Vevők voltak rá, illetve tényleg hiánypótló volt, mert ilyen nem volt. Tehát voltak a diszkók gyakorlatilag, és tehát nem volt ez a klubszerű, tehát hogy ami tényleg ez a réteg zenének mondott, de azért igény meg volt rá. És itt a környéken gyakorlatilag nem volt, csak messzebb az ilyen nagyobb diszkók. Ez ment tehát egy darabig, nem tudom, hogy hány rendezvényt, mert esküszöm, hogy nem emlékszem, pedig plakátokat is próbáltam így összeszedni. Aztán Norbival mi kicsit szétváltunk, különböző dolgok miatt. Aztán ő el is költözött külföldre, és engem meg akkor keresett meg az Eldorado, hogy
1: a legendás
2: Eldorado, hogyha gondolom, akkor mint rezidens a nagy partikon havi egyszer.
0: Start Rádió.

Rádió. És még több. És még több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. 2026. június 1-e hétfő van. A májusi hónap is számos izgalmas programot tartogatott a Békés megyei könyvtárban. A részletekről Juhász Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük a Körösír Centrum stúdiójában. A szakképzésben a duális képzőhelyeken, vagyis a cégeknél folyó oktatást a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrzi. Ehhez a leendő oktatóknak képzéseket is biztosítanak. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ünnepélyes keretek között köszöntötte munkatársait a pedagógus nap alkalmából a Békéscsabai Szakképzési Centrum, ahol az intézmény mintegy 800 dolgozója gyűlt össze. A rendezvényen, melynek keretében elismeréseket is átadtak, Mucsi Balázs főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy az ország versenyképességének valódi ereje az oktatásban és az oktatók munkájában rejlik, így a pedagógusok szerepe alapvető fontosságú. A gyermekkorig nyúlik vissza a szereplési vágy kialakulása Hurgúj Szabó György, művész nevén Andor Bohóc életében, aki a gyermekkori kételyek ellenére választotta az emberek szórakoztatását hivatásául. Bár a színpadi humor mögött sokan felhőtlen magánéletet sejtenek, az előadónak korán a saját lábára kellett állnia, és a nélkülözés tapasztalatait is beépítette pályájába. A művész a fellépések mellett kiemelkedő jótékonysági tevékenységet is folytat a térségben, szponzorok és magánszemélyek bevonása. A környező települések nehéz sorsú családjainak rendszeresen gyűjt tartós élelmiszert, ruhákat és játékokat, miközben grafikusként több gyulai intézmény falát is díszítik alkotásai. Mindenről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Hurgúj Szabó György, vagyis Andor Bohóc.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A májusi hónap is számos izgalmas programot tartogatott a Békés megyei könyvtárban. A részletekről Juhász Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Itt vagyunk ismételten most már május utolsó hetében, ami azt gondolom, hogy több szempontból is lesz fordulópont a számotokra, hiszen ha jól emlékszem, akkor talán a pályázatos programokat idáig kellett megvalósítani, de majd ezt elmondod. Hogyan telt a május a könyvtárban?
4: Igen, május 31-én zárul a könyvtári kihívás pályázat, amely egy országos kihívás és a legnagyobb forgalomnövekedés produkáló könyvtár komoly díjazásban részesül, amelyet olvasás népszerűsítő kezdeményezésekre lehet fordítani. Így a májusunk még úgy alakult, hogy rengeteg programmal, illetve kedvezménnyel kedveskedtünk az olvasóknak, mely ugye minden programnak elsősorban a látogatók a fő haszonélvezői, de a fő célunk az volt, hogy olyan látogatószámot tudjunk felmutatni, amely kiemeli a Békés megyei könyvtárat a többi vármegyei hatókörű városi könyvtár köréből, és hogy milyen eredményt értünk el, azt majd remélhetőleg a közeljövőben tudom értékelni itt a stúdióban, viszont előtte akkor tekintsük át, hogy májusban milyen programokat is szerveztünk. Folytatódott a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyeteme. Jó magam tartottam a májusi előadást, mely keretében a 130 éve elhunyt Réti párra emlékeztem meg. Ugye ő volt ez a személy, aki lefektette a Békés Csabai egészségügy alapjait, illetve a kórház alapítása is a nevéhez köthető. Számos járvány során szolgálta a Békés Csabaiakat, és a közéletben is szerepet vállalt, tehát egy igazi jeles polgára volt Békés Csabának, Réti Pál. Makai Beátának bélyeggyűjtemény Mozaikok a neurodiverzitás világából címmel jelent meg könyve. Makai Beáta egy szarvasi gyógypedagógus, aki a neurodiverzitás világába enged betekintés személyes történeteken, illetve szakmai gondolatokon keresztül. A kiadványát több Békés megyei településen bemutatta már, és így természetesen a vármegyeszékhelyre is ellátogatott a Békés megyei könyvtárba. Szarvasnál távolabbról érkezett hozzánk Lipcsei Emőke, aki több éve Svédországban él. Író, költő, műfordító, és több alkalommal járt már Békés Csabán, ahol az aktuális kötetét mutatta be. Az idejében a Cancel címmel jelent meg egy novellás gyűjteménye, amely elsősorban a mesterséges intelligenciára reflektál, illetve azokra a társadalmi technológiai hatásokra, amely meghatározza mindennapjainkat. Így egy májusi pénteki napon délelőtt rendhagyó irodalomórát tartottunk Békés Csabai diákoknak, délután pedig az érdeklődők számára mutatta be a kötetet. Itt május közepén volt egy, illetve kettő népzenei koncertünk, a Békés Banda érkezett már szintén hagyományosan hozzánk, akik általános iskolásoknak tartanak koncertet, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék Bartók Béla Békés megyei gyűjtő munkáját, illetve bemutassák azokat a több mint 100 éves hangszereket, amelyek a paraszti kultúrát, illetve ezt a térséget jellemezte. Ugye az idejében a Nemzeti Kulturális Alap 2 koncertet támogatott, így ez a kettő koncerttel tudtunk kedveskedni a Békés Csabai diákoknak.
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A szakképzésben, a duális képzőhelyeken, vagyis a cégeknél folyó oktatást a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrzi. Ehhez a leendő oktatóknak képzéseket is biztosítanak. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Ugye a duális képzőhelyeken folyó tanulói foglalkoztatást azt a kamara ellenőrzi, illetve a duális képzőhelyeket ő veszi nyilvántartásba, és ide is nagyon kellenének olyan szakemberek, akik lelátogatják ezeket a cégeket, és hát képviselik a kamaránkat, és ott meggyőződnek a személyi és tárgyi feltételek meglétéről. Itt is hát több ágazatban, bányászat és kohászatban, elektrotechnika és elektronika ágazatban, építőiparban, fa- és bútoriparban, gépészetben, informatika és távközlésben, közlekedés és szállítmányozásban, főleg szállítmányozás alágazatban, specializált gép- és járműgyártásban, szépészetben és turizmus vendéglátásban várunk szakembereket. Itt ugye, ahogy mondtam, a diploma nem kötelező, viszont a gyakorlat igen, tehát gyakorlott szakembernek kell lenni, jöhetnek nyugdíjasok, jöhetnek fiatalok, akik már ugye megvan a gyakorlatuk. Mind a kettő, akár a vizsgáztatásról beszélünk, akár erről a szakértői feladatról, egyik sem önkéntes munka. Mind a kettőért díjazás jár. Felkészítjük őket egy képzésen, ugye a jogi eljárásrendi háttérről, és utána ők delegálhatók iskolákba, illetve képzőhelyekhez. Tehát nagyon várjuk ezeket a szakembereket, és végül, ami egy nagyon sarkalatos dolog, és eddig is mindig célunk volt, hogy minél több duális képzőhelyünk legyen a megyében, hogy minél több diákot ki tudjunk helyezni. Ebben az évben viszont történt egy olyan dolog házunk belső részében, tehát hogy minősítették a területi kamarákat. És, vagy hát mondhatom azt is, hogy összehasonlították egyik megyét a másikkal, és ennek az összehasonlításnak az alapja csak és kizárólag a duális képzőhely szám volt. Na most persze, hát rá lehetett erre ugrani, én is ráugrottam azonnal, hogy mennyire a gazdasági helyzettől, a megye gazdasági potenciáljától, az elvándorlástól, a képzési szerkezettől függő dolog az, hogy hány cég foglalkozik duális képzéssel, de ez most, hát hogy úgy mondjam, süket fülekre talált a nagykamaránál, és ebben a listában mi hát eléggé a végére kerültünk a 23 területi kamarának, bár jelezték, hogy ez nem a munka minőségét jelzi, na de hát mégiscsak egy listán vagy, az utolsó helyek egyikén, ez soha senkinek nem esik jól. Úgyhogy mindenfajta stratégiát felépítettünk, szembenéztünk a saját gyengeségeinkkel, erősségeinkkel, felvázoltuk a lehetőségeinket és a veszélyeket, ugye, és teljes offenzívát indítunk.
4: A vállalkozások ellen, vagy értük?
3: A vállalkozásokért, ugye ebben a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, szóval én senkit nem sajnálok, magunkat sem, a cégeket sem, és mindenkit sajnálok, mert hogy aki a túlélésért küzd a jelenlegi gazdasági helyzetben, annál nem biztos, hogy a prioritás azon van, hogy bővíteném a céget tanulóval. Igen. Ettől függetlenül visszahozzuk volt valamikor a tanulószerződéses időszakban a potenciális képzőhelyeknek a látogatását, tehát olyan új cégeket vonzunk, megpróbálunk bevonzani, akik még sosem foglalkoztak tanulóképzéssel, és érdekes, hogy az ilyen fiatalabb cégek, tehát már azért vannak pozitív eredményeink, bár ezt most hirdettük meg ugye április 1-től, mire úgy felocsúdott mindenki ebből a helyzetből, meg vége volt a versenynek, hogy is indítsuk el ezt az egészet, és elindulunk mindenhova a megyében, és kisebb településekre is, ahol laknak a tanulók tulajdonképpen, vagy a tanulókra általában az a jellemző, hogy vagy a megyeszékhelyen akarnak tanulni, vagy nagyobb városban, és hogyha kisebb településről származnak, akkor ott vége. Tehát ő ott nem, ott jó, tanulni nem tud, mert iskola nincs, viszont attól még lehet, hogy van egy nagyon jól működő étterem, vagy cukrászda, vagy egy kis üzem, vagy egy asztalos egyéni vállalkozó, ahova ő mehetne, de ő Csabára akar menni. Tehát azért minden szereplő fele nyitunk, hogy minél több képzőhelyet be tudjunk vonzani, aki még erről semmit nem hallott. Tehát a duális képzőhely azt jelenti, hogy a tanulók az iskolával együttműködve azért, de a szakma alapjait, még mindig azt tudom mondani, hogy a gyakorlati alapjait a cégnél, egyéni vállalkozónál, nagy cégnél, kis cégnél, teljesen mindegy, sajátítják el. Ezt nem várja el tőlük ingyen az állam, ezért jár úgynevezett adókedvezmény. Tehát ez az adókedvezmény, ez minél több tanulót vesz föl valaki, minél több időt van nála a tanuló, annál többet jelent. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor nekem van egy alkalmazottam, aztán veszek föl 50 asztalost, és akkor én most már innentől kezdve a gyerekekből megélek. Eleve itt is vannak fékek, 12-nél több nem lehet kis vállalkozásnál, tehát na, van.

0: jelenlegi szabályzás alapján tanulókat foglalkoztatni adókedvezménnyel együtt lehet. Inkább a három éves szakképzésben jellemző a szakképzési munkaszerződéseknek a világa. Hát ugye ezzel is összefügg, hogy miért nincs annyi cég, mert hogy Békés megyében a technikusi szakmákban most már több a tanuló, onnan pedig az óraszámok, a közismereti óraszámok nagyságrendje miatt nem lehet kihelyezni úgy tanulót, hogy az anyagilag megérje a cégeknek. Tehát ez az egész szakképzés 4.0 program, ez nagy cégekre lett kitalálva. És úgy voltak vele, hogy ha nincs befogadó képesség a nagy cégeknél, akkor majd lesznek ágazati képzőközpontok, akik fogadják a tanulókat, ilyen kicsit hasonló, nem teljesen, de mint Németországban az üzemek feletti képzőhelyek, és ilyen például Békés megyében nincs. Egy nagy vállalatnak van saját tanulhelye, de azon kívül ilyen ágazati képzőközpont nincs. Úgyhogy nagyon várjuk minden szakmában, vagy egyáltalán nem is kell hozzá szakma, hanem az érdeklődést, és akkor bejön hozzánk is, megmondjuk, hogy van-e egyáltalán olyan képzés a megyében, mert lehet, hogy jönne egy órás, hogy ő duális képzőhely akar lenni, de nem tudunk oda tanulót irányítani. Tehát azért mondom, hogy nem is emelnék két szakmát, hanem inkább ezt az egész rendszert, hogy ez jelenleg így működik, csak nyilvántartásba vett cégeknél lehet, ahol tanulót foglalkoztatni, ahol megfelelő személy és tárgyi feltételek vannak. Nem kell hozzá önkéntes kamarai tagnak lenni, tehát ez szokott még elég gyakori kérdés lenni, hogy de hát én nem is vagyok önkéntes tag, akkor lehet nálam tanuló? Lehet, ha a szakoktatónak a végzettsége és a tárgyi feltételek megfelelnek. Úgyhogy nagyon várunk minden céget, és az elkövetkezendő hónapokba bevesszük a megyét, megyünk mindenfele, ahova csak lehet.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Ünnepélyes keretek között köszöntötte munkatársait a pedagógus nap alkalmából a Békés Csabai Szakképzési Centrum, ahol az intézmény mintegy 800 dolgozója gyűlt össze. A rendezvényen, melynek keretében elismeréseket is átadtak, Mucsi Balázs főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy az ország versenyképességének valódi ereje az oktatásban és az oktatók munkájában rejlik, így a pedagógusok szerepe alapvető fontosságú.
3: Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyümölcsét szép vigyázattal csendben csiszoljam kristályba. Németh László szavaival köszöntöm elsőként a pedagógusokat, hiszen ez a nap róluk szól. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Szarvas Péter urat, Békés Csaba megyei főváros polgármesterét, Nagy Nét a Kácsi Éva asszony, a Linemark Hungary HR Július első vasárnapján azokat köszöntjük, akik talán a legszebb hivatást gyakorolják, gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak a pedagógusokat. Őket, akik minden nap részesei a csodának, segítik tanítványaikat a tudás rejtelmes útjain, és ismereteiket maguk is folyamatosan megújítják. Az oktatók mindig fiatalok maradnak, hiszen fiatalok között érdeklő, csillogó szempárok tükörtermében élnek. Felkérem Mucsi Balázs Sándor főigazgató urat köszöntő beszédének megtartására.
4: Tisztelt polgármester úr, kedves meghívott vendégek, tisztelt igazgató hölgyek, urak, kedves pedagógusok, nem pedagógusok, kedves kollégáim, kedves barátaim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatójaként. A mai különleges alkalommal egy olyan hivatást ünnepünk, amely túlmutat a klasszikus értelembe vett munkát az intézmény falain, sőt gyakran még a jelenünkön és a közeljövőnkön is. A tanár, az oktató, a nevő nem egyszerű tudást transferál, inkább értéket közvetít. A szakmát túl emberi és erkölcsi világítótoron, mely tájékozódási pontként tündököl a tudományok és a szakmák óceánjába. Egy-egy mondata, gesztusa, visszatása vagy akár következetessége és közvetlensége jóval később is ott érhet az egykori diák szívében, lelkében, és olykor csak évtizedek távlatában hallhatjuk vissza egy-egy osztály találkozó alkalmával, hogy a korábbi magatartásunk hogyan változtatta meg az egykori tanuló későbbi felnőtt életét. Ma, amikor a szakképzés egyre meghatározó szerepet tölt be a Magyarország jövőjét illetően, illetve Európa világ jövőjét illetően, különösen fontos kimondani, az ország versenyképessége nem csupán a gyárakban, a beruházásokban, vagy a gazdasági mutatókban mérhető. Az igazi erő az oktatásban, az iskolában, az oktatók munkájában rejlik. Ezért a pedagógusok szerepe nem egyszerűen fontos, hanem meghatározó és eszenciális. Büszkék lehetünk arra, hogy a szakképzés presztízse folyamatosan erősödik, és arra is, hogy ebben a folyamatban a Békés Csabai Szakképzési Centrum meghatározó szerepet vállal. Az elmúlt évek eredményei világosan mutatják, intézményei nem csupán követik a változásokat, hanem sok esetben alakítják is azokat. Diákjaink országos és nemzetközi szakmai versenyeken érnek el kimagasló eredményeket. Sportolóink, művészeink, közismereti versenyeink szereplő tanulóink rendszeresen bizonyítják, hogy a BSC-ben folyó munka magas színvonalú és sokoldalú. Az önök szakmai tudása, kitartása, türelme és embersége az a háttér, amely ezeket az eredményeket hozza, segíti és amelyekre épül. Külön büszkeség számunkra, hogy a Békés Csabai Szakképzési Centrum mára nem csak a megye, hanem a térség egyik legmeghatározóbb szakképzési központjává vált. Az elmúlt években jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg intézményeinkben. Megújultak iskoláink, kollégiumaink, tanműhelyeink, modern tudásközpontokat hoztunk létre, fejlesztettük infrastruktúránkat, és jövőben mutató beruházásokat valósítottunk meg, amelyek hosszú távon szolgálhatják diákjaink és az oktatók munkáját. Büszkék vagyunk arra, hogy az intézményünk egyre korszerűbbek, energiahatékonyabbak és innovatívabbak. De a legnagyobb érték mégsem az épületekben, a falakban és az eszközökben rejt. A legnagyobb érték maga az ember, az itt dolgozó közösség. Mert lehet modern az iskola, lehet kiváló eszközök és fejlesztéseink, de a valódi eredmény csak elhivatott magas színvonalon dolgozó közösségben lehet elérni. Külön büszkék vagyunk arra, hogy az idei tanévtől a Békéscsabai Szakképzési Centrum új feladatkörön. A napokban a békéscsabai társaikkal egy időben tesznek, tettek szakmai vizsgát székelyföldi diákjaink Erdély számos pontján. Megtisztelő volt a felkérés, miszerint az erdélyi szakképzés megszervezésére is intézményünk kapott felhatalmazást, és kollégáink kiemelkedő szakmai munkájával és annak elismeréseként a Békés Csabai minta már a biztos alapot nyújt nemzettársaink számára a határon minden is tud. Kedves kollégák! A jövő komoly feladatot tartogat számunkra. Nyitottnak kell lennünk, nyitottnak kell maradnunk az innovációkra. Támogatunk kell egymást a fejlődésben. Ezért a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk kollégáink továbbképzésére, szakmai fejlődésére és fejlesztésére, valamint a nyelvi kompetenciák elmélyítésére. Célunk továbbra is az, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában maradjon, nem csak intézményi szinten, hanem emberi minőségében is. Engedjék meg, hogy ezen a napon külön köszönetet mondjak mindannak a háttérországnak, amelyet a dolgozók és az intézmények sikeréért technikai kollégáink segítségével valósulhat meg. Köszönet illeti a technikai dolgozókat, karbantartókat, takarítókat, portásokat, gazdaság és adminisztratív munkatársakat, vagy minden olyan kollégát, akik nélkül az oktatás mindennapi működése elképzelhetetlen. Az önök munkája sokszor a színfalak mögött zajlik, kevésbé látványos, de ugyanolyan mérkőzhetetlen. Önök nem kevésbé fontos szereplői az iskola életének, mint az oktatók vagy akár a vezetők. A Békéscsabai Szakképzési Centrum közössége együtt lehet csak erős, együtt lehet sikeres. Együtt képes arra, hogy értéket teremtsen. Kedves kollégáim, ma nem csak az eredményeket ünnepeljük, hanem az emberséget, az elhivatottságot, a kitartást és azt a hitet, hogy érdemes a jövő generációjáért dolgozni. Köszönöm önöknek, hogy mindennapi munkájukkal, türelmükkel, szakmai igényességükkel és a Békéscsabai Szakképzési Centrum iránti elkötelezettségükkel együtt tudunk dolgozni. Kívánok minden jelenlévőnek jó egészséget, erőt, szakmai sikereket és sok örömet a munkájában és magánéletében egyaránt. Isten éltesse a pedagógusokat és valamennyi DSZ-t dolgozott. Köszönöm a megtisztelt figyelmüket!
3: Köszönjük szépen!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

passion of the groove.

0: Startrádió.
1: Csabai Napló. A Startrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A gyermekkorig nyúlik vissza a szereplési vágy kialakulása Hurgulyi Szabó György, művész nevén Andor Bohóc életében, aki a gyermekkori kételyek ellenére választotta az emberek szórakoztatását hivatásául. Bár a színpadi humor mögött sokan felhőtlen magánéletet sejtenek, az előadónak korán a saját lábára kellett állnia, és a nélkülözés tapasztalatait is beépítette pályájába. A művész a fellépések mellett kiemelkedő jótékonysági tevékenységet is folytat a térségben, szponzorok és magánszemélyek bevonásával. A környező települések nehéz sorsú családjainak rendszeresen gyűjt tartós élelmiszert, ruhákat és játékokat, miközben grafikusként több gyulai intézmény falát is díszítik alkotásai. Mindenről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Hurgulyi Szabó György, vagyis Andor Bohóc.
3: Klasszikus kérdéssel indítunk mi mindenkivel, hogy mikor döntötted el, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni. Nevezetesen ugye bohóc vagy, emberek szórakoztatásával, fiatalok foglalkoztatásával.
4: De az az igazság, hogy én ezt már gyerekkoromban, olyan 7-8 évesen eldöntöttem, hogy én ha nagy leszek, akkor bohóc leszek. Ugye mindenki úgy állt hozzá, hogy hát hülye vagy te kisfiam, meg jó van. És akkor nem hülye lettem, hanem bohóc. Elértem azt, amit szerettem volna.
3: Na de hát ugye a kisgyermekek általában tűzoltók, rendőrök szoktak lenni, vagy szeretnének lenni.
4: Én nem voltam olyan kemény.
3: De mégis hogy alakult ez a bohócok iránti szeretet, vagy ez a fajta érdeklődés?
4: Hát a legelső, amikor megláttam Ötvös Csöpi bácsit, onnantól kezdve én kész el voltam varázsolva, és én ott eldöntöttem magamban, hogy jó, én ha agy leszek, akkor ezt fogom csinálni.
3: Na de hát Ötvös Csöpi, ő ugye a Bújtor István karaktere, nem az?
4: Nem.
3: Nem az Ötvös Csöpire gondolsz?
4: Van másik.
3: Na, róla meséljünk egy kicsit, aki esetleg nem tud, kiről van szó.
4: Hát ő az Ötvös Cirkusznak ugye a fővezére, a húzó alakja, a Van másik című produkcióval. Igen. Szerintem rengeteg embert elvarázsolt a világban, nem csak Magyarországon.
3: Vannak olyan műsorszámok egyébként, hogyha már említetted Ötvös urat, vannak olyan produkciók, műsorszámok, amiket egyébként konkrétan tőle vettél?
4: Nem. Én mindig a spontaneitásra hajazok. Mindig van egy alapja a sztorinak, ugye én megtanultam annak idején nagyon-nagyon régen lufit hajtogatni, ugye az az alapja a sztorinak, de onnantól kezdve mindig a jelenlévőkre igyekszem építeni azt, amit spontán ott össze.
3: Na mikor volt ez? Mikor volt ez konkrétan, amikor eldöntöttem, én bohóc leszek, és nem csak elméleti szinten, hanem hát, gyakorlatilag.
4: Figyelj, gyakorlatilag ugye az egész gyerekkorom abból telt, hogy én mindig próbáltam a középpontba lenni. Máshogy nem bírtam, nyomtam a hülyeséget ezerre, és akkor itt a családi rendezvényeken, a baráti rendezvényeken, ha elmentünk szórakozni, ott mindig, ha kicsit tunyult a hangulat, akkor elővettem a jó kedvet, és akkor ott szórtam szanaszéjjel. Utána ugye az életben nekiindultam, és akkor abba az irányba mentem, amerre kell.
3: Említetted ezt, hogy szerettél a társaság középpontjává válni, úgymond, és hogyha kicsit kellemetlen a téma, akkor nyugodtan ejthetjük. Általában ugye azokra az emberekre szokták azt mondani, illetve azok az emberek szoktak úgymond, vagy szeretnek a társaság középpontjával kerülni, akik egy kicsit úgymond így a privát életükbe szomorkásabbak, melankolikusabbak. Te ebbe a kategóriába sorolod magad, vagy tényleg ez a vidám vonal vagy?
4: Nem tudom, én egy tanyasi gyerek vagyok, az az igazság, és ugye tanyáron 9 éves koromban átköltöztünk egy falura, úgymond, és akkor ott én olyan kívülállónak éreztem magam igazából. Ezzel az eggyel tudtam bevágódni, hogy ha ott van a gyerek, akkor tudja a jó kedv.
3: Mikor volt az első komolyabb fellépésed? Amikor azt mondtad, hogy nem az ismerősöknek, nem a családtagoknak adsz műsort, hanem tényleg így nyilvános.
4: Az az igazság, hogy középiskolában volt egy ilyen emlékezetes sztori, amikor a tesi tanárom megkért, hogy nem-e szalagavatóra, ugye mindig csinálnak műsort a gyerkőcök, hogy nem-e csinálnak valamit, találnék ki valamit. És akkor annak idején nagyon-nagyon régen, ez még gyerekkorunkban ment ez a Baba Mama című torna, előadáson, nem tudom melyik televízión, és akkor mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt nyomnánk le, és akkor annak hát a mocskos nagy sikere lett. Onnantól kezdve meg így ugye ilyen rendezvényeket, vagy rendezvényekre elmentem, akkor ott próbáltam mindig egy kicsit fényezni a hangulatot.
3: Mik azok a rendezvények, amik nem férnek bele egy Andor Bohóc szemléletébe, úgymond?
2: Hát, gondolom a családi rendezvény.
4: Családi rendezvény, igen. Voltam én már nyugdíjas rendezvényen is, de inkább a gyerekek azok, akik ilyen, hogy lánybúcsú, meg ilyen dolgokra nem megyek.
3: Na de hát miért
4: pedig
3: nem?
4: Már
3: pedig az is egyébként egy olyan, így feldobhatna a hangulatot.
4: Hát feldobhatna a hangulatot, csak ott többet várnak, mint a Luffy.
3: Ja, értelem. Jó, oké. Család hogy fogadta? Hogy erre adtad a fejedet, úgymond, hogy isminkeled magad szépen, ahogy kell, és akkor gyermekek, felnőttek szórakoztatására adod a fejedet ebben a formában.
4: Figyelj, szerintem a családom mellettem van igazából. Ugye én elég korán elkerültem otthonról, úgyhogy én csináltam a saját életemet. Nem tudom, hogy az ő véleményük mi. Sokszor negatív véleménnyel vannak, hogy jaj, hát nem kéne ennyit beletenni, hogy elég sokat jótékonykodok ennek köszönhetően.
3: Na erre majd kitérünk. Említettük ezt a jótékonykodós történetet. Hogy is szokott nálad ez zajlani? Illetve mi indított el téged ezen a vonalon is?
4: Hát, említettem, hogy elég korán elkerültem otthonról, ugye azt én megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor nincs, és milyen az, amikor olyan jó lenne, hogyha csak egy jó szóval, vagy valami kis támasszal az ember mellett lennének, és akkor volt egy bizonyos időszak az életemnek, amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor keresünk egy küldetést, és én ezt választottam, hogy a rászoruló embereknek igyekszem segíteni.
3: Milyen formában segítesz nekik?
4: Hát igazából a tartós élelmiszer, a ruhák, a játékok, vannak ugye a karácsonyi időszak, vagy ünnepi időszakok, akkor próbálunk olyan helyekre is elmenni, ahova máskor nem jutunk el, vagy nem szoktunk menni a hétköznapokba. Így a magánemberek azok most már így háttérbe szorultak, inkább a nehéz sorsú gyerekek, mint a anya otthonok.
3: Előfordult már egyébként, hogy egy egyesület, vagy egy cég kért föl téged, hogy legyél az arcuk, legyél ennek a jótékonyságnak a úgymond mozgatórugója? Tehát, hogy reklámarca
4: legyen? Igazából olyan, hogy felkérés, még nem történt, olyan történt, amikor 5 éven keresztül csináltunk egy SOS gyerekfalus projektet, ugye a Békés megyei futókkal, Csíkos Dani barátommal, ő futónagykövet, és akkor ő meg én összefogtunk, és minden évben egyre nagyobb sztorit hoztunk össze, hát ugye nem csak a Békés megyei futókat, hanem tényleg a környező megyékből, utána már országon kívül is, utolsó éve már mondhatjuk, hogy európai szintű volt a sztori, mert országon kívül is jöttek futók, ugye Gyuláról elindultunk, és akkor én a velocipédemmel, a futók meg mellettem futva Orosházáig.
3: Igen, egyébként, hogyha valaki nem tudná, akkor te nagy kerékpáros is vagy. És van neked olyan kis klasszikus kerékpárod is, ugye, aminek kicsi az első kereke, vagy nagy az első kereke, és kicsi a hátsó, ugye ez a klasszikus cirkuszi. Erre hogyan tettél?
4: Így van. Azt egy kedves barátommal közösen hoztuk össze.
3: Ez ilyen handmade történet?
4: Hát ilyen házi, teljesen ilyen hot rod velocipéd. Ugye nem is teljes méret, de szerintem teljesen jó munkához kitűnő. Egyébként a hétköznapokban is szoktam használni.
3: Tényleg, hogyha már említettük így a munkát, ugye gondolom nem csak ezzel foglalkozol, mint bohóc, hanem van neked egy privát életed, egy privát munkád is, úgymond?
4: Hát igazából most szabadúszó vagyok, úgyhogy a bohócságon kívül ugye festek, meg pirográf képeket készítek, megpróbálok a művészetemből megélni, ami...
3: Na, ezek hogy jöttek, ezek a festészet, meg a pirográf?
4: Hát ugye gyerekkorom óta rajzolok, általános iskolában volt egy kedves tanárom, egy osztályfőnököm, aki észrevett, hogy a gyerek nem csak egyenes vonalat tud húzni, hanem valami mást is, de igazából úgy harmadikos koromban jött ez ki belőle, amikor elénk szórtak egy csomó fényképet anyák napja előtt, hogy ne csináljunk saját kezűleg meghívót, és akkor hát úgy sikerült ez a rajz, mint ahogy a fényképen, ott úgy valami elindult, és utána...
3: Ja, tehát konkrétan így egy az egyben?
4: Hát
3: így
4: igen.
3: Grafikáztad?
4: Igen. Csak onnantól így elindult, ugye nagyon hosszú évekig csak grafittal, színnel, ez a sötét színvilág, utána mindenki mondta, hogy próbáljak már meg valami szint vinni az életembe.
3: És a képekbe?
4: És akkor elkezdtem ugye tustintálni, magával a tusnyintát megbolondítottam egy kis akvarellel, utána átálltam az akrilfestésre, hogy na, az mindig a legnagyobb kihívásokat szerettem volna magam elé gördíteni, de mindig autodidakta módon.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A májusi hónap is számos izgalmas programot tartogatott a Békés-megyei könyvtárban. A részletekről Juhász Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakképzésben a duális képzőhelyeken, vagyis a cégeknél folyó oktatást a Békés-vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrzi. Ehhez a leendő oktatóknak képzéseket is biztosítanak. A részletekkel kapcsolatban Mészárosné Szabó Annát, a kamara szakképzési osztályvezetőjét kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ünnepélyes keretek között köszöntötte munkatársait a pedagógus nap alkalmából a Békéscsabai Szakképzési Centrum, ahol az intézmény mintegy 800 dolgozója gyűlt össze. A rendezvényen, melynek keretében elismeréseket is átadtak, Mucsi Balázs főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy az ország versenyképességének valódi ereje az oktatásban és az oktatók munkájában rejlik, így a pedagógusok szerepe alapvető fontosságú. A gyermekkorig nyúlik vissza a szereplési vágy kialakulása Hurgulj Szabó György, művész nevén Andor Bohóc életében, aki a gyermekkori kételyek ellenére választotta az emberek szórakoztatását hivatásául. Bár a színpadi humor mögött sokan felhőtlen magánéletet sejtenek, az előadónak korán a saját lábára kellett állnia, és a nélkülözés tapasztalatait is beépítette pályájába. A művész a fellépések mellett kiemelkedő jótékonysági tevékenységet is folytat a térségben, szponzorok és magánszemélyek bevonása. A környező települések nehéz sorsú családjainak rendszeresen gyűjt tartós élelmiszert, ruhákat és játékokat, miközben grafikusként több gyulai intézmény falát is díszítik alkotásai. Mindenről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Hurgulj Szabó György, vagyis Andor Bohóc. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Kérlek.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 31-e vasárnap déli 12 óra van. A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a Dinoszaurus kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békés Csabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak, elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békés Csabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át békésen,